0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 18-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a négy embernek az ügyébe, akiket a Zára környéki szándékos tűzokozásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálja, fennállhat-e a terrorcselekmény bűncselekményének gyanúja. A horvát rendőrsége három horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva, 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében, augusztus 14-én, 15-én. A rendőrség közlése szerint a 46, 45 és 42 éves horvát állampolgárságú férfi, valamint a 33 éves lengyel állampolgárságú nő nyílt lánggal, illetve öngyújtóval meggyújtott éghető anyaggal okozta a tüzeket, és ezzel emberek életét, valamint nagyértékű vagyont veszélyeztetett. A négy embert szombat este foglalták el, miután a rendőrség lakossági bejelentést kapott arról, hogy Benkovács tágabb térségében az út mellett tüzet gyújtanak. A rendőrség nem sokkal később egy zárai rendszámú személyképkocsiban találták meg, és vették őket őrizetbe. A házkutatás során a 42 éves férfinál egy félautomata puskát és 44 ahhoz tartozó lőszert, a 46 éves férfinál pedig egy pisztolyt és több mobileszközt foglaltak le. Horvátországban az utóbbi napokban több nagy kiterjedésű erdő és bozott tűz pusztított. A legsúlyosabb az Omis térségében, Lokva-Rogoznicánál a múlt csütörtök este keletkezett tűz volt, amely mintegy 1000 hektárt érintett. Lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni. Pénteken Dugjótokon is nagy tűz ütött ki, ahol a lángok a lakó és üdülőépületeket veszélyeztettek. Kritikus szakaszához érkeztek a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgáló dunai vízügyi munkálatok, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a vízügyi szakértőkkel jelentkezett be Dunaszent Benedekről. Mint mondta, a helyszínen a vízügy és a honvédség közreműködésével 5 munkafolyamat zajlik párhuzamosan. A bárkás vízszadúzasztás mellett kövekkel mérséklik annak kedvezőtlen hatásait, betonozzák a hídfőt és a lejárótat, valamint folyamatos a kőbehordás. A honvédség helikopterei hétfőn további 50-60 tonna betonkockát helyeztek el. A bárkákat délelőtre mindegy 150 cm-rel sűjesztették le. Rögzítésük köz pedig rendkívül vastag, 26 mm-es acélsodronyokat használnak. A kormányfő azt is elmondta, hogy a ráckevei zsilipág megnyitása további 2-4 cm-rel emelheti a vízszintet. Az előrejelzések szerint még további 2-2,5 napig apad a Duna, szerda estétől azonban az osztrák vízgyűjtőkön lehulló eső miatt ismét emelkedés kezdődhet. Hozzátette, hogy ha a munkák a tervek szerint zajlanak, akkor a jövő héten megkezdődhet a leállított turbinák visszakapcsolásának tervezése.
2: 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát ketté osztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Kelet-németek százai szakították át a határt, a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. Erre az eseményre emlékezünk az Európa Nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben, augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. A pán-európai piknik egy pozitív történelmi esemény, ami az osztrák-magyar államhatár magyar oldalán, Sopron puszta térségében, a közigazgatásilag Fertőrákoshoz tartozó Pius pusztán, 1989. augusztus 19-én Habsburg Ottó és Pozsga Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK, turisták menekültábora és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapun. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tazón bizonyságát adták annak, hogy a szolgálati előírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az NDK állami létének jövőjét. Szeptember 4-én Lipcsében tömegtüntetések kezdődtek. Szeptember 10-én Horn Gyula magyar külügyminiszter a Hét című tévéműsorban bejelentette. Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, amely befogadja őket. Ez 0 órától lép érvénybe. Már rögtön a bejelentés követően éjfélkor több ezer NDK polgár hagyta el Magyarországot a Hegyeshalmi határátkelőnél. A magyar politikai vezetés az NDK vezetése való egyeztetés nélkül hozta meg a döntést. 1989. szeptember 30-án a Varsói NSK követségre bejutott kelet-német polgárok szintén szabadon elutazhattak nyugatra. A tömegnyomás odáig fokozódott, hogy a berlini fal is leomlott. A magyarok az osztrákokkal pikniket szerveztek, habár egy piknik a világ legtermészetesebb eseménye. Ezen a békésnek szánt rendezvényen a legváratlanabb akcióra készültek a kezdeményezés kigondolói. Van olyan vélemény is, hogy a piknik előkészületeit hallgatólagosan jóváhagyó magyar kormányfő Német Miklós tesztelni akarta a Szovjetunió reakcióját. 1989. augusztus 15-én az NSK-ban működő Szabad Európai Rádió Müncheni stúdiójában a Magyar Híradó című műsorban így hangzott el a piknikre invitáló hívás. Hívunk minden kedves érdeklődőt egy pán-európai piknikre Sopronban. A rendezvény sorozat augusztus 19-én szombaton 15 órakor kezdődik a Sopron-Kőhida és Sopron-puszta közötti egykori határsáv helyén. A helyszín gépkocsival a Sopron belvárosából Fertő Rákos felé vezető útról közelíthető meg. A Rozoga határkapu áttörése az egyik fontos előzményévé vált az Európát kettéosztó vasfüggöny végleges eltűnésének, Németország egyesítésének és az Európai Unió keleti bővítésének. Az államhatáron álló idejét múlt vasfüggöny rozsdás fakeretes drótkapujánál tartó rendezvény jelmondata Bonsd és Vidd volt. A magyar kormány kimondatlan jóváhagyásával is mintegy 300 NDK állampolgárnak sikerült a jogi és fizikai határkaput egyszerre áttörve átszökni a határon. Az ezt követő néhány napban pedig sok száz különböző helyszínen várakozó kelet-német lépte át még az osztrák-magyar határt. Habsburg Ottó védnök az áttörést követően 1989. augusztus 21-én azt nyilatkozta a Deutschlandfunk német rádiónak, hogy nem számoltak a tömeges meneküléssel, és nem tudott arról, hogy német nyelvű röplapok tájékoztatták a kelet-német állampolgárokat a szökési lehetőségről. Philipp Mária az esemény főszervezője és a történészek kutatása szerint 1989. augusztus 19-én nem volt érvényben tűzparancs a határon. A szolgálatban lévő Bella Árpád határőr parancsnok azonban azt nyilatkozta az ATV televízió egyik műsorában, hogy a minősített esetekre vonatkozó tűzparancs akkor is érvényben volt a katonai szabályzat szerint, annak ellenére ő felelős parancsnokként nem adott ki olyan parancsot, ami emberi életeket követelt volna. Minden esetre a piknik jóváhagyásával az ország demonstrálta szándékát a vasfüggöny végleges lebontására. Erich Honecker, az NDK államtanácsának elnöke, aki nem értett egyet az eseményekkel. A Daily Mirror egyik interjújában Habsburg Ottót nevezte meg felelősnek az NDK-ból történő tömeges kivándorlásért. A pikniket követően Német Miklós fenn akarta tartani annak látszatát, hogy Magyarországon komolyan őrzik a határt. El akarta kerülni, hogy az NDK váratlanul ellenlépéseket tegyen, és Honecker kétségbeesésében követelje a varsói szerződés csapatainak mozgosítását.
3: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
4: Najlepší glas. Glas